0: I'm a fireball.
1: Hello, gentlemen, to seba. Pozdrav. Šúval sobe RMF-ke, Max. Ďakujem. Pozdravím.
2: RMF Max. Hity na Maxa.